0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig
0: zene. Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: 87.6
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtök reggelig lehűlés, esőzések és szeles időjárás várható az egész országban, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Általában 10-15 kisebb területeken 20-30 liter csapadék hullhat négyzetméterenként. Kedre virradóra a hegyekben, főként 1700 méter fölött, átmenetileg havas eső és havazás is előfordulhat. Kedden főként Olténiában, helyenként a Bánságban, havasalföldön és a hegyvidéken várható erős szél. A hőmérséklet átlagosan 8-12 Celsius fokkal csökken, az ilyenkor megszokottnál hidegebb idővel számolhatunk, a medencékben pedig talajmenti fagy is kialakulhat. Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök azt kéri, hogy a miniszterjelöltek parlamenti meghallgatása legalább egy órán át tartson. Szerinte a képviselőknek és szenátoroknak érdemi kérdéseket kell feltenni a jelölteknek. Muresan várhatóan a hétvégéig nyújtja be a kormányprogramot és a miniszterek névsorát, a meghallgatásokat pedig jövő hét elején tarthatják. A kijelölt miniszterelnök a Penele, az USZERE és az RMDS támogatásával kezdi meg a kormányalakítást. További parlamenti pártokkal is egyeztet. Muresan ugyanakkor kijelentette, nem kéri az AUR támogatását, és nem is tárgyal velük a kormány támogatásáról. Az AUR képviselői és szenátorai szabadon dönthetnek arról, hogyan szavaznak a parlamentben. Nem támogatja a szociáldemokrata párt a PESZEDE, Siegfried Muresan vezette kormány beiktatását, jelentette Bessor Ingrindiano, a PESZEDE elnöke, a párt országos vezetőségének hétfői ülését követően. Grindiano szerint a párt nem akarja megszavazni a jelenlegi gazdaságpolitika folytatását, és bírálta Muresant azért, mert szerinte az Ilie Volosán által megkezdett politikát követné. A PESZEDE korábban még nem zárta ki Siegfried Muresan támogatását. Komplex gazdasági pénzügyi válság veszélyére figyelmeztet az Intelligens Energia Egyesület kezdett politikát követni. A PESZEDE korábban még nem zárta ki Siegfried Muresan támogatását. Komplex gazdasági pénzügyi válság veszélyére figyelmeztet az Intelligens Energia Egyesület, amely szerint ősszel az energiaárak, a költségvetési hiány

0: Gáztárolókban is kevesebb tartalék van, miközben a magas gázolajárak az egész gazdaságban újabb drágulást okozhatnak. Az Intelligens Energia Egyesület szerint a kormánynak egyszerre kellene fékeznie az energiaárakat, támogatnia a gazdaságot és csökkentenie a költségvetési hiányt, ami újabb adók vagy kiadás csökkentések nélkül nehezen megoldható. A szervezet szerint mindez újra felpörgetheti az inflációt és növelheti a társadalmi feszültségeket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint folytatódik a lehűlés, marad a javarészt borongós, de többnyire száraz időjárás a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra csökken, napközben a csúcsérték 13 foknál nem emelkedik magasabbra.
1: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: talking, and we can talk about whatever is on your mind.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 baniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 baniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plus-szal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
5: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murenschán kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a Peszedei jelenlegi vezetősége nem érdekelt a politikai válság megoldásában, amit szerinte az is jelez, hogy a párt még a kormányprogram megismerése és az érdemi párbeszéd megkezdése előtt döntött, nem támogatja a Murenschán kormányt. Siegfried Murenschán Facebook bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy a Peszede választás előtt áll, vagy támogatja kormányát, és ezzel elősegíti a politikai válság lezárását, vagy elutasítja azt és meghosszabbítja a válságot. A kijelölt miniszterelnök rámutatott, a készülő programjának végső célja a romániai lakosság életszínvonalának hosszú távú és fenntartható emelése, ami szerinte a Peszedének is érdeke lenne. A programban szerepel továbbá az állami vállalatok átalakítása, hogy azok a lakosság javát szolgálják és ne pártalapon osztogatott állások finanszírozására fordítsák a közpénzt. Murenschán ugyanakkor erős és hatékony közigazgatást, európai színvonalú közszolgáltatásokat, valamint kiszámítható világos szabályokon alapuló kormányzást ígért. A készülő kormányprogram kiemelt pontjai között említette továbbá a közpénzek felelős felhasználását, az ország biztonságának erősítését és Románia európai érdekérvényesítő képességének a javítását. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a Romániában. A szenátus 84 igen, 18 nem szavazattal és 4 tartózkodással fogadta el az erről szóló törvénytervezetet. Az egyenruha modelljét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülők jóváhagyásával. A beszerzés költségeit részben vagy egészben a helyi és megyei önkormányzatok fedezhetnék a családok jövedelme alapján. A tervezetet a képviselőháznál. A modelljét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülők jóváhagyásával. A beszerzés költségeit részben vagy egészben a helyi és megyei önkormányzatok fedezhetnék a családok jövedelme alapján. A tervezetet a képviselőháznak is meg kell szavaznia.

0: szerint a plusz szabadság az egyszülős családok többletterheit enyhíteni. A végső döntést a képviselőház hozza meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, illetve napos időszakok váltják egymást. Délutántól valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, és átvonuló záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Csíkszeredában jelenleg 7 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 5 fokra tehető, a csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: Szeptember 22-e van kedd, jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra múlt 4 perccel, nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy szélben vagy szélcsendben érezzük azt a bizonyos 5 Celsius fokot, öltözzenek rétegesen, ne fázzanak, érdemes ernyőt is vinni magunkkal. Félig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak, ezek kínálják majd az útravalót, feltéve ha egy adott ponton végez a közös kávézással és tovább indul, ha meg nem, tartson velem egészen déli 12 óráig.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Nálunk most a 3 lépcsős acéllétra csak 89, valamint a 4 polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64 lej 90 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.hu oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Reklámot hallottak.

0: veszélyes dolog igaznak lenni olyan dolgokban, amelyekben a hatalmon lévők tévednek.
1: Kotyogó. Minden reggel forrón tálaljuk.
0: Kotyogó. Kockázatok és mellékhatások nélkül.
2: 8:09 jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 22-én is fellapozzuk a kalendáriumot, és megemlítünk egy-két érdekességet. Előtt azonban hadd teszem hozzá a mai napon Móric nevet viselő hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 123 éve 1903-ban született Italo Marchionni, aki szabadalmaztatta a fagylalt tölcsért. 1939-ben 87 éve született Junko Tabei japán hegymászónő, az első nő, aki feljutott a világ legmagasabb csúcsára, a Csomolungvára. 235 éve 1791-ben született Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának a megalkotója. 199 éve 1827-ben Joseph Smith, amerikai vallás alapító, megalapította a Mormon egyházat. 1861-ben született Sebők Zsigmond író, hírlapíró, dörmögő dömötör figurájának megalkotója. 1885-ben született Benedek Marcell, Kossuth Díjas irodalomtörténész, esztéta, író, műfordító, illetve színház igazgató. 1901-ben született Csuka Zoltán, vajdasági magyar költő, szerkesztő, műfordító és irodalomtörténész. A kalendárium rovatunk végén az ajándékdal is várakozik, ezzel kedveskedünk a nap ünnepeltjeinek.

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Magna cum laude és a piros az alma, és igen, minden nap egy alma az orvost távol tartja, áll a régi mondásban. Az alma valóban jó választás, rostban, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag, és rendszeresen fogyasztva része lehet az egészséges étrendnek. Apropó szezonalitás, beértek a finomabbnál finomabb almák, úgyhogy fogyasszuk őket bátran.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 baniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 baniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipid tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.

0: Még. Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Bár ugye általában a vasárnapi Forma 1-es futamokhoz vagyunk hozzászokva, Azerbajdzsánban ezúttal szombaton tartják. A szokatlan átrendeződés hátterében a helyi rendezők és a kormányzati szervek külön kérése áll, akik a Nemzeti Emléknap tiszteletére kérték a program változtatását. A szervezők ehhez igazodva az egész versenytáblázatot eltolták egy teljes nappal, aminek értelmében a sajtónap már szerdán elstartol, míg a szabad edzések csütörtökre, az időmérő pedig péntekre kerül át, csak hogy tudják és le ne maradjanak róla. Bár elsőre furcsa lehet a szombati verseny, a száguldó cirkusz történetében korántsem példa nélküli. Hétvégi futamot már szerveztek szombaton. A 2023 óta állandó jelleggel szombaton tartott Las Vegas-i éjszakai parádé mellett a közelmúltban a Bahrain-i és a Szaúd-arábiai nagydíjat is szombaton rendezték meg a Ramadán szent hónapjának kezdete miatt. A sportág korai évtizedeiben pedig szinte alapfelszereltségnek számított a ritmus, hisz a brit nagydíjat egészen 1975-ig szombatonként tartották, és az 1985-ös dél-afrikai nagydíjat is ezen a napon rendezték.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: Ha friss húsról van szó, a Lidl-nél tudod, hogy igazán megéri. A húst nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk. Te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
2: Ezért bízom benne, mert a Lidl-től van.
1: A Lidl-nél a cson nélküli sert és nyakkaraj 100 g-onként 1,99 bani a Lidl Plus-szal, valamint a zsigerelt tengeri sügér 100 g-onként 4,49 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak. Let's do it.

5 perc maradt hátra, 9 óráig hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, illetve a következő órában meghívott vendégeim lesznek itt a Kotyogóban, egészen pontosan Fülöp Zoltán, illetve Veres Albert színművész urak lévén, hogy 2006. október 11-én csendült fel először a Natefka lakóinak éneke a Csíki Játékszín színpadán, azaz 20 éve mutatták be az első Hegedűs a háztetőn című darabot a Csíki Játékszínben, 2023-ban pedig új hegedűs született szintén a Játékszínben. No, de a mai beszélgetésnek van egy egészen érdekes harmadik apropója is, ugyanis 1964. szeptember 22-én, azaz 62 éve mutatták be a Broadway-en a Hegedűs a háztetőn című musicalt. Szóval beszélni lesz amiről. Ha kedvük van, tartsanak velünk a folytatásban is.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murenschein kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a Peszedei jelenlegi vezetősége nem érdekelt a politikai válság megoldásában, amit szerinte az is jelez, hogy a párt még a kormányprogram megismerése és az érdemi párbeszéd megkezdése előtt döntött, nem támogatja a Murenschein kormányt. Siegfried Murenschein Facebook bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy a Peszede választás előtt áll, vagy támogatja kormányát, és ezzel elősegíti a politikai válság lezárását, vagy elutasítja azt és meghosszabbítja a válságot. A kijelölt miniszterelnök rámutatott, a készülő programjának végső célja a romániai lakosság életszínvonalának hosszú távú és fenntartható emelése, ami szerinte a Peszedének is érdeke lenne. A programban szerepel továbbá az állami vállalatok átalakítása, hogy azok a lakosságjavát szolgálják és ne pártalapon osztogatott állások finanszírozására fordítsák a közpénzt. Murenschein ugyanakkor erős és hatékony közigazgatást, európai színvonalú közszolgáltatásokat, valamint kiszámítható világos szabályokon alapuló kormányzást ígért. A készülő kormányprogram kiemelt pontjai között említette továbbá a közpénzek felelős felhasználását, az ország biztonságának erősítését és Románia európai érdekérvényesítő képességének a javítását. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a Romániában. A szenátus 84 igen, 18 nem szavazattal és 4 tartózkodással fogadta el az erről szóló törvénytervezetet. Az egyenruha modelljét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülők jóváhagyásával. A beszerzés költségeit részben vagy egészben a helyi és megyei önkormányzatok fedezhetnék a családok jövedelme alapján. A tervezetet a képviselőháznak is meg kell szavaznia. Legalább 3 munkanap pótszabadság járhat a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottaknak Romániában. A szenátus 86 szavazattal 22 tartózkodás mellett fogadta el a munkatörvénykönyv módosítását. A Peszede, az RMDSZ és az USZERE képviselői által benyújtott tervezet szerint a plusz szabadság az egyszülős családok többletterheit enyhíteni. A végső döntést a képviselőház hozza meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, illetve napos időszakok váltják egymást. Délutántól valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, és átfogói szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, illetve napos időszakok váltják egymást. Délutántól valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, és átvonuló záporok, zivatarok is elő.

0: hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 20 éve mutatták be az első Hegedűs a háztetőn című produkciót a Csíki Játékszínben. A színművész urak itt vannak már velem, már felpattant az emlékes ládikó teteje, és már csak amúgyet sztorizgatnak. Fülöp Zoltán, Veres Albert, hamarosan velük fogok beszélgetni, és egy egészen érdekes apropója is van a darabnak. 1964. szeptember 22-én mutatták be eredetileg a Broadway-en a Hegedűs a háztetőn című musicalt.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekeri ránk. Fun FM.
1: 2006. október 11-én csendült fel először Anatevka lakóinak éneke a Csíki Játékszín színpadán, Parászka Miklós rendezésében. Azóta 20 év, számtalan előadás és több szakmai elismerés választ el bennünket az egykori bemutatótól, és most valami egészen különlegessel készülnek a Csíki Játékszínnél. Erről Fülöp Zoltán, illetve Veres Albert fognak beszámolni. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt mindenkinek!
1: Azt nyugodtan hozzátehetem, hogy amikor először került ugye Veres Albert a darabba, akkor még Berci volt, most már Albert, hiszen eltelt 20 év.
3: Eltelt 20 év, igen. Én emlékszem, akkor én 3 éve voltam a pályán, Füles pedig 30 éve. Amúgy október 6-án volt a bemutató, nem 11-én. Csak most október 11-én ünnepeljük, és 12-én ezt a régi előadást. Igen, ezt a 20 évet.
1: Akkor tessék kérem kijavítani, mert ez a hivatalos leírásban szerepel.
3: Akkor kijavítjuk.
2: Ki van javítva.
1: Jó, köszönöm szépen.
2: Angilag is.
1: No, hát nem kaptam el végül a mondatnak a végét, hogy került 20 évvel ezelőtt színre a Játékszínnél ez a darab?
2: Hát az érdem elsősorban az Erdei István, akkori alpolgármesteré, akinek köszönhetem azt, hogy elsősorban ide kerültem végleg Csíkszeredába, és ő volt az, aki hát Füles gyere, ides szerződj.
1: Amit azóta se bántál meg.
2: Nem, szó se róla. És ő jött, te nem csináljátok meg a Hegedűst, mert mondom, miért? Az kedvenc filmem, és hogy milyen jó lenne azt hallani, és mondom, Pista Dága, ez itt egybeesik az ízlésünk, mert nekem is a kedvenc filmem, musicalek közül, és Miklóst megkérdeztük, hogy milyennek a reális lehetőséges. Miklós azt mondta, hát fogjunk neki. Neki fogtunk, bár össze volt húzódva az altestem, hogy ez nem egy kicsi falat, azért akármennyire vagyok 30 éve a pályán, azért ezt felkérdezi az embert, de oda kell tenni. Szerencsés találkozás volt, úgy szereposztás, mint rendező és elképzelés. Lett belőle egy, én azt mondom, egy nagy sikerű előadás, aminek külföldön is visszhangja volt. Idézzem Asher Tomást, rendező urat, aki Kisvárdán Berci szemtanúja volt, mert volt egy kiértékelő előadásunk után másnap, és persze ezt veszi televízió, minden megy felvételre, minden. És akkor Tamás azt mondta, hogy így kezdte a beszámolót, hogy az este láttuk a Csíki Játékszín Hegedűs a háztetőn című produkcióját. Azt mondja, hogy én 17 darab hegedűst láttam eddig, 17 darab előadást, és zsidó létemre nem hittem el, hogy egy goly, mármint én, kell megmutassa nekem azt, hogy játsszák el a tevijét. És Füles, most hozzád beszélek, mondta Tamás így. Berci, szem
3: ez így volt. Így volt.
2: Ez pont így volt. Meg lehet nézni felvételeken is. Nagyon megköszönte, és azt mondta, így zárta, téged tanítani foglak, tanítani, mint anyag a főiskolán, hogy kell egy szerepet meg. Na hát így jött létre az előadás, amiben, hát mit mondjak, fürödtünk. Szerencsés találkozás volt, és komolyan is vettük az
1: És 2023-ban ismét színre került, akkor igen. Erwin Simpson, jól mondom,
2: igen,
1: rendezésében, igen. Akkor Albert már más szerepben volt, hát mint a 20 év ezelőtthöz képest.
3: Igen, én átigazoltam az öreg rabbi kategóriába, akkor még az egyik fiatal srácot játszottam.
2: Fegykát, igen, az orosz srácot, aki elviszi a tevé lányát.
1: Azt mondta Nóra, hogy te vagy a világ legjobb tevjéje.
2: Na, ne, persze, nyilván. Nem voltam rossz, de azért a legjobbig azért még van. Hát a legjobb az Topol volt, szerintem, amit én láttam. Láttam én is 3D tevijét azért az életben, de Topol az más műfaj film, de szerintem ő volt az, aki úgy lelkileg, mint show szempontjából, ének szempontjából, róla tudni kell, hogy ő nem színész volt, hanem ő egy bárzongorista volt, és énekes volt, tehát meg zeneszerző, és 36 éves volt, amikor megcsinálta ezt a tevijét, örökre beírva magát a filmtörténetbe.
1: Tulajdonképpen, hogyha jobban belegondolok, nem csak 2023 óta változott nagyon sok minden, hanem 2006 óta is a szereposztásban is. Ugye a kettő darab között lényeges különbség volt már 2023-ban, hiszen akkor voltak nagy díszletek. Az eredeti kicsit olyan puritánnak tűnik a 23-ashoz képest. Nem tudom, jól fogalmazok-e?
2: Igen, ha emlékezünk, a kedves nézők biztosan emlékeznek rá, hogy teljesen üres színpad, kalapok lógtak befele, be voltak engedve zsinoron, és bejön a társulat, hátul a Chagall, Hegedűs a háztetőn című reprója, és nézzük, hogy ez mi ez. Hát akkor, na gyere, játsszuk el akkor. Játsszunk úgy, mintha próbáljuk meg eljátszani a Hegedűst, csak ott kezdtünk ott nyílt színen öltözni, és átmenni Anatevka lakossága, és tehát egy nagyon szép és puritán felfogás volt. Aser Tamásnak egyetlen kifogása volt. Miért nem Klezmer Bendel csinálták? Jó, miért nem csináltuk akkor 2006-ban? Milyen anyagi lehetőségeink voltak? Meg kell mondjam, hogy negatívról csináltuk. A zenei háttér az negatívról lenne.
3: 2006-ban nem volt zenekar, meg
2: nem volt zenekar.
3: Díszlet is alig.
2: Most hát meg...
3: Gyanítom, hogy annak idején egyáltalán szerencse volt, hogy a jogdíjakat ki tud.
2: Így van, jó gyerekcipőbe tapicskoltunk akkor, és tehát a kezdő lépések akkor történt meg a Csiki Játékszín részéről mindenféle műfajban, tehát, és olyan műfajban, hogy kőszínház. Tehát állandó társulat. Nem kicsi dolog egy társulatot működőképessé tenni, és az tényleg úgy funkcionál és működjön továbbra is, mint egy hosszú-hosszú múlttal rendelkező színház.
1: Kicsit olyan érzésem van nekem, ugye azt írjátok, hogy az új előadás ismerős rendjében időről időre feldereng a múlt, régi hangok, arcok és emlékek lépnek át a jelenbe. Én csak azt merem megkockáztatni, hogy felvétel darabok lesznek bevágva, de az is lehet, hogy itt lesz az szereposztásból, az eredetiből nagyon sok színész. Hát nyilván nem fogjátok elmondani, de megpróbálkozom vele.
3: Nem, tehát van, tehát azért igazából most mi megemlékezünk erről a 20 évvel ezelőtti előadásról, mert azt hiszem, hogy nagyon meghatározó volt a társulat életében is, és gyanítom, hogy a város életében is, mert nagyon sokan emlékeznek még, és szeretettel gondolnak vissza arra az előadásra. De hát, és most ezt ennek hódolva lejátsszuk az új előadást, amit Ervin Simpson rendezett. Nem fogjuk nagyon megváltoztatni, mert mégiscsak a történetet le kell játsszuk. De lesz egy-két apró meglepetés benne, és természetesen meghívjuk a régi kollégákat is, akik a régi előadásban játszottak, aztán meglátjuk, hogy ki tud eljönni, és ki nem.
1: Mint néző.
3: Mint nézőnek hívjuk meg, igen. Igyekszünk összehozni még esetleg egy ilyen beszélgetést, egy ilyen kerekasztal beszélgetést a régi előadással kapcsolatban. Nagyon remélem, hogy Parászka Miklós, az akkori előadás rendezője itt tud majd lenni, és hát így várjuk, hogy kicsit így találkozzunk ezzel a régi történettel.
1: Klezmer Band ugyan nem lesz, de élő zene kíséri a darabot feltétlenül.
2: Csodálatos nem. Zenekar
1: áll
2: össze.
1: Igen. Csodálatos. De így kezdtél bólogat, és mondtam, nem.
2: Nem, arra intettem, hogy Klezmer nem lesz, most sem. Úgyhogy, de egy csodálatos zenekart hoztak össze, én amikor először meghallottam, azt mondtam, Jézus Mária, hát ez szól, gyerekek. Hát ez szól, ez nem is akárhogy.
1: No, gyorsan azért hozzátenném a nagyon konkrét adatokat. 2026. október 11-én, vasárnap este 7 órától, illetve azt követően október 12-én hétfőn szintén 7 órától a Művészetek Házában lehet megtekinteni. Ez a hegedűs háztetőn 2 vagy a négyzeten? Vagy így is úgy is értelmezhető?
2: Így is úgy is lehet értelmezni, tehát a hegedűs 2 az azt jelenti, hogy 2 külön eladás, amihez a régi eladást, hogy mondjam, nem szabjuk hozzá, csak belecsöpögtetünk egy-két olyan dolgot, ami persze nem töri meg a mostani, tehát a 23-as előadásnak a sem a lendületét, sem a sztoriát, sem koreográfus, az ég egyadta világán. Sokan kérdezték azt, hogy újra szeditek azt a... De erről szó sincs. Hát hogy szedjük? Hát meg sem bírnám csinálni, hát aztán összeszámoltam, 11 dal. Egyet nem tudok már elénekelni.
1: Jaj, dehogy nem.
2: Hát nem bizony, mert adtam azért a hangszálaknak ez alatt a 20 év alatt rendesen, úgy, ahogy kell. Elnézést. Azért meg az agyam sem megy már úgy, hogy csak
3: hogy hat. Annak idején olyan is volt, hogy Szatmáron emlékszem, hogy kb. 40 fok lehetett a színpadon, és 2-szer játszottuk le egymás után az előadást. De üresnek volt, vagy 4 inge, amit így folyamatosan egy cseréltek.
2: Tehát 40 fok volt odakint, és 5-től játszottuk, és 8, nem. 5-től és 9-től játszottuk, mert 3,5 órás volt az előadás. Mi 3 felvonásban játszottuk, 2 szünettel. Azt mondtam, hogy hát nem baj, hát aztán csak tartsunk még egy éjszakait is, hogyha már lehet, úgyis, de a Csilláról is lógtak.
1: Ezt akartam tehát mondani, hogy kárpótol azért a közönség.
2: Az előadás úgy ért véget, a miénk akkori, 2006-os, hogy a társulat mindent ott hagy a színpadon, cuccot, mindent, és elvonulnak a Natevkából. Át a termen keresztül, és csend lesz. Aztán visszajövünk Tafrendre. Nem tudtunk. Szaba, mi itt át kell. Közön ültek, földön, széken. Nem lehetett közlekedni.
1: Miért pont ez az előadás került elő? Nyilván, hát 20 éves apropó, azért egy szép kerek szám.
2: Hát erre Berci biztosan jobban tud válaszolni.
3: Nem értem pontosan a kérdést.
1: Miért ezt az előadást vettétek elő ismét?
3: Most? Uh-huh. Hát pontosan azért, amit az előbb mondtam, hogy az szerintem egy nagyon meghatározó előadás volt, és nagyon sikeres, és jól sikerült. Tehát az egy olyan előadás volt, amikor ugye a csillagok pont úgy állnak össze, Parászka Miklós rendezte, Kelemen Kata volt a díszletjelmez tervező, Orzakalin volt a koreográfus, és Manfredi Anna Mária a zenei vezető.
2: Így van.
3: És nagyot futott az előadás a itteni viszonyokhoz képest, tehát hogy annak idején volt talán 11-12 bérletünk, ami azt jelentette, hogy egy nagy színpadi előadásból körülbelül 13-14 előadást játszottunk le. Na, a hegedűsből volt vagy 60, köztük volt egy hosszabbacska magyarországi turnénk is vele.
1: Ez csak az első előadásból az volt?
3: Igen, az elsőből volt 60, és a másik érdekesség most október 11-én, hogy az új hegedűs a háztetőn pedig most fogja elérni a 40. előadást.
1: Azt a jelkül, ez egy
3: 100-as. Igen, a 2 összesen az most lesz 100.
1: Azért tértem vissza ezzel a kérdéssel, mert kíváncsi lennék rá, hogy szerintetek akkor ez a hegedűs a háztetőn című darab a Csíki játék színtörténetében az egyik legjobb, vagy a legjobb? Vagy ezt azért így nem jelentenétek ki?
3: Hát ezt
1: mert
3: nehéz.
1: Azért nagyon
2: nehéz ezt kijelenteni, mert a színházi világban ilyen, hogy verseny nincs.
1: De tehát hogy mindenkinek van egy kedvence.
2: Jaj, hát hogy le, persze, természetesen. Te sem szereted a dobostortát, én sem a női szeszét, de te szereted a női szeszét, én meg a dobostortát. Tehát ez ilyen degustibus. Non,
1: de az után a színész, aki benne van a darabban, ráadásul mind a kettőben benne vagytok, azért csak érzitek, hogy ez azért egy mérföldkő, akár a színház, akár a ti életetekben.
2: Mindent összevetve, igen.
3: Valahogy ennek a darabnak is van egy valami olyasmi benne, azt hiszem, amire mi jól rezonálunk, vagy nem, lehet, hogy nem csak mi ezen a környéken, lehet, hogy sokkal tágabb körben, de az biztos, hogy ez a közösség valamiért jól rezonál ezzel a
2: történettel. Éreztük ezt az előadást. Tehát nem, másképp nem lehet ezt megfogalmazni színházi nyelven, vagy érzel valamit, vagy nem. Úgy képzeld el, Ottókám, hogy egy szép őszi este, amikor beleülsz egy kád jó forró vízbe, az egyik kezedben egy pohár vörös bor, a másik kezedben egy nagyon márkás havannai bőrszivar, és akkor úgy el vagy benne. Hogy ja Istenem, ez a mennyország. Na, valahogy mi akkor is, és most is úgy vettem le. Persze én nem voltam részese az előadásnak, később aztán eljátszottam, mondjuk...
3: Beugrottam Füles az új előadásban is.
2: A Lázár Wolf szerepébe, mert segíteni kellett, hogy guruljon az előadás. De akkor is nagyon jól éreztük magunkat, és most is jól éreztem, és érezzük magunkat ebbe. Persze két külön előadás, mert nem lehet összehozni, melyik volt jobb, melyik. Az egyik ezért volt jó, ez pedig meg azért jó. Tehát...
3: Hát a világ is egész más volt. Tehát világos, az, amit 2006-ban éltünk Csíkszeredában, az teljesen más volt, mint amit 2026-ban.
2: Ez így igaz.
1: A darab által feltett kérdések azonban ismerősek maradtak. Mi az, amit érdemes továbbvinnünk abból, amit örökül kaptunk, és mit kell elengednünk ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a változó világgal? Ugye ezek a darab által feltett kérdések, de ezek nektek is nagyon ideálisak, ha két darabot párhuzamba kell tegyük, és a kettőből kell összegyűrni, vagy összegyúrni egy harmadikat.
3: Igen, de azért mi most nem fogunk összegyúrni egy harmadik előadást. Most egyelőre 20 év alatt... Megelégszünk 20 év alatt két előadással. Hát már csak azért is, mert ugye itt nagyon fontos a történet. És ezt a történetet, hogy mondjam, nem lehet szétfeszíteni, vagyis lehet, de nem éri meg. Úgyhogy inkább csak a történetre csak úgy egy rétegként, csak egy ilyen nosztalgia rétegként néhány pillanatban felvillantunk valamit, úgyhogy nem lesz ez egy harmadik előadás. Annak, hát 20 év múlva lehet, hogy érdemes lenne megint megcsinálni a hegedűst. Hát,
1: adja Isten, figyelj! Eredeti szereposztásban. Egyébként azt hiszem, hogy ma vagy a tegnap került fel egy 20 évvel ezelőtt forgatott anyag az előadás kapcsán, tehát ezt akartam ma én is kihozni, hogy a nosztalgia faktor erősen benne lesz ebben az előadásban, főleg azok részéről, akik mindkét darabot
2: nem
1: látták.
2: Nem tudod kizárni. Egy viszont biztos, és ezt mind a két előadás betartotta, és nagyon fontosnak, sőt a legfontosabbnak tartotta azt, hogy az identitásodat ne veszítsd el, őrizd meg, amennyiben lehet a helyedet, és ne olvadj be.
1: Elmondtál mindent.
2: Elmondtam mindent, ez nem politikai reklámszöveg, de ezt hordozta a miénk annak idején 2000, és ezt hordozza most is. És remélem, 20 év múlva is ezt fogja hordozni. Mert ha másképp kezdik forgatni és tenni-venni a hegedűst, ahogy Berci mondta, ezt nem lehet nyúzni, mint a taknyot bármeddig. Nem. Véges dolog, és teljesen más jön ki belőle. Úgy, ahogy mondtad, akkor kijön a harmadik. De aminek semmi köze nem lesz az eredeti eszméhez és nézethez.
1: Úgy tűnik, hogy a darabnak így bőn 40 év, mit 40-60 év távlatából is megvan a mondani valója. 3242 előadást ért meg, csak a Broadway-en 100. lesz a Csíki Játékszínnél. Egyébként Ervin is jelen lesz a másik rendező?
3: Igen, hát szeretnénk, hogy itt legyen, aztán ő is meglátja, attól függ, hogy az ideje, hogy engedi, ő is egy nagyon elfoglalt ember, de nagyon szeretne jönni, és ezért is szeretném én, hogyha össze tudnánk hozni például egy ilyen beszélgetést, ahol Parászka Miklós is jelen van, és Ervin Simsonson is.
2: Az tényleg egy izgalmas dolog lenne, mert jó, Simsemszón sokkal fiatalabb, mint Miklós, még mint én például. De hát izgalmas lenne ezt a két világnézetet, hogy látja például egy zsidó ember, aki zsidó származású Simsemszón, és egy magyar ember, aki reflektál erre a problématikára.
1: Gólya, vagy hogy mondtad?
2: Góly. A zsidók így nevezik
1: a nem zsidókat.
2: A nem zsidókat, golyok. Golyok. No, ez nem pejoratív, ja, nem szóval. Semmi. Székely. Na, ez pejoratív nem. Tehát semmi.
1: Úgy érzem, hogy mindkét előadás meg fog telni. Csillárok ugyan nincsenek abban a nagy teremben, de hatalmas a befogadó képessége.
2: Hát 600, 700 valami.
1: 700 valami, igen.
2: 700, nem tudom, én a számokkal.
1: És az első előadás az már nagyjából majdnem, hogy megtelt, a másodikra még lehet jócskán jegyeket váltani. Október 11, illetve 12-e az intime.hu-n, de feltételezem, hogy a jegypénztárban is.
3: Természetesen a jegypénztárban is lehet jegyet vásárolni, és online is. Szeretettel várjuk a nézőket.
1: Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de még mindig nem tudtam semmi olyat kirángatni belőletek, ami...
2: Hát de ha most eláruljuk, akkor most mi lesz?
1: De mindet nem, de legalább
2: mindet, két jó. Dolgot. Annyit had villancsunk meg, hogy bizonyos pillanatokban lesz két hegedűs egyszer, két tevje, de csak pillanatokra a ifjú tevje viszi tovább az előadást, tehát bebelépik. Nem nyúlunk bele sem a darab szerkezetébe, sem az előadás szerkezetébe. Mi a régiek, egy kicsit úgy próbálunk felzárkózni, egy-két mondat erejéig, és aztán eltűnünk szépen, megy tovább az előadás. Na ennyit elárul, hogy mikor, melyek lesznek ezek a pillanatok, az maradjon tényleg az előadás.
1: Ez ugyanúgy, ahogy eredetileg volt három részben, két szünettel?
2: Nem,
3: ez most két részben játszunk,
2: egy szünettel. Így van.
1: No, hát akkor ez is egy fontos, bár szerintem a nézőknek türelme mindig lesz a hegedűs
2: darabhoz. Ahhoz igen.
1: Valamit még szeretnétek-e hozzáfűzni?
2: Én kérek szépen dobostortát, és egy...
1: És nem női szeszély.
2: Ne női szeszély. Azt szeretnénk tényleg, hogyha szakadna a ház.
1: Én úgy érzem, hogy fog a tető, a háztető.
2: Az már lassan igen, ráférne arra az épületre is.
1: Így értettem, csak a darabra reflektáltam.
2: Jó, persze, nyilván.
1: Nagyon fontos ugye hozzátenni, hogy érdemes szólni a román nyelvű barátoknak, ismerősöknek, mert hogy román-angol felirattal lesz.
2: Persze.
1: Mondjuk én még valahogy úgy nem kaptam el előadást a játékszínben, hogy olvasható legyen, mert nyilván az embernek a szeme egyszer csak mindig ráakad, és mindig olyan helyen ültem, hogy nem tudtam olvasni a szöveget, de ez már csak részletkérdés.
3: De neked szerencséd van, mert érted
2: a magyar nyelvet, tehát nem kellett olvasni.
1: Ezt csak azért mondtam, ugye, aki szeretné ismerősei figyelmébe ajánlani a darabot, tegye meg bátran, hiszen nem marad le senki semmiről, és ugye, ha én gazdag lennék, vagy volnék, az is felcsendül.
2: Lennék.
1: Ez az egyik legismertebb darab, a dal, illetve a másiknak a Sunrise Sunset a címe. Ennek igen. Mi a magyar fordítás? Erre nem emlékszem.
3: Hajnal alkony,
2: igen.
1: No, és akkor nyilván a hangodat előkészíted, és adjunk. Hoppá, adjunk neki.
2: Jó, ezben szegény néz, hallgató. Jaj,
1: nem gondoltam, hogy ez ekkorát fog szólni.
2: Dr. Fodor István rendel a fülészeten, úgyhogy semmi probléma lehet. Hát, bizalommal.
1: Manapság én is szoktam hozzájárni lévén, ugye, hogy 20 év azért 20 év a hallójáratoknak is.
2: Igen.
1: Jó, hát 20
2: többek
1: év...
2: között ő is ott lesz az előadás.
1: Hát biztos voltam benne. 20 év az 20 év egy darab életében, illetve a ti életetekben is. Hogy futtok neki ennek a soron következőnek, az október 11-einek? Nyilván azért csak elő kell venni a szövegkönyvet, fellapozni, felfrissíteni, újra próbálni.
2: Ajaj, hát aztán a szövegkönyv van, hála jó Istennek. Egy próbából remélem neki tudunk futni. Hát, aki érintve van, az illik ismernie 20 év után is a dalokat. A szöveggel nem mindig vagyunk, hogy is van, állj meg, vagy mit mond, ja jó, rendben, beült, hadd menjen, hadd szóljon, tehát a zenét ismered, biztos nem fogsz ott Auftaktra begyalogolni, ha nem muszáj.
1: És ugye élő zene lesz, ez még egyszer nagyon fontos kihangsúlyozni. Szerintem egy szenzációs előadásnak nézünk elébe. Feltételezem, hogy a 2023-as díszletben fogtok játszani.
3: Persze. Természetesen.
2: Természetesen.
1: Jó, hát én többet hiába próbálok, úgysem fogok tudni kihúzni belőletek. 2026. október 11-e vasárnap este 7 óra, erre már szűkösebben lehet jegyeket váltani, illetve ez lesz a 100., ugye?
3: Hát összesen, hogyha összeadjuk a kettőt, akkor igen, de akkor amúgy igen. Ez a 40. lesz ebből a 2023-as
1: jelebűsből. Október 12-én hétfőn szintén este 7 órától a Művészetek Házában lehet megtekinteni a Hegedűs a háztetőn című darabot. Hegedűs a háztetőn 2. Mert nekem a Hegedűs, négyzeten valamiért
3: Hegedűs a négyzeten a háztetőn.
2: Így van.
1: Hegedűs a négyzeten a háztetőn.
3: Van egy kis alcím, amit Kész Orsolya talált ki. Két korszak, egy tető, ez nekem nagyon, nagyon tetszik.
2: Egy háztető, jó.
3: Egy tető alatt
1: a
3: két korszak.
1: Hát ha már ezt a magaslabdát felütöttétek, én csak azt kívánom nektek így a beszélgetés végére, hogy visszakerüljön a darab az eredeti háztető alá, végre valahára.
3: Reméljük, hogy, reméljük, hogy fogjuk játszani
1: ez
3: a Hegedűst.
1: Ez már csak jövőre feltételezem.
3: Biztos, hogy csak jövőre.
2: Biztos, hogy csak jövőre. Ez,
3: vagy biztos, hogy idén nem. Maradjunk inkább
2: ennyire. Nem ebben az évadban, egyszer színházi évadban. Bementem a, hát úgy, amennyire készen van.
1: Szép egyébként?
2: Gyönyörűen meg van csinálva, igényes munka. Volt olyan, hogy állj meg, most hol vagyok? Mert át van egy kicsit építve, tehát Jézus Mária, 25 évet rongyoltam ebben az épületben, és nem tudtam, hogy hol vagyok. Hát, ja, jó, jó. És jók, jól van megcsinálva, jól van átgondolva, átjárható.
1: Tehát ha jól értettem én, akkor tulajdonképpen ugye a nézők ebből olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat nem fognak érzékelni, nem, viszont nem. A ti munkátokat ezt nagyban megsegíti.
2: Így van, de az ő kényelmüket is nagyban elősegíti, tehát lásd nézőtér.
3: Légcserélő rendszere. Nálunk mindig nagy probléma volt, hogy például egy ilyen hegedűs a háztetőnél már annyira elfogy a levegő és meleg
2: igen.
3: lesz, úgyhogy
2: igen,
3: reméljük,
2: hogy nem,
3: például
2: nem
3: ez a probléma megoldódik, vagy a kamarateremben is, ugye a reflektorok
2: igen,
3: nagyon melegítenek.
2: Több, tehát ott lesz a kamaraterem, ami nagyon szépen és igényesen meg van csinálva. Átjárhatóság a kamaraterem és az öltözők között. Toalettek, fürdők, újabb,
3: igen, hát minden is fel van.
2: Tehát szóval kezdünk Európához közelíteni valahogy, ilyen szempontból is, remélem.
1: No, hát akkor mit kívánjak nektek, hogy vegyétek minél hamarabb birtokba a Kőszínházat.
2: Ezt kívánjuk mi is magunkra.
1: És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú, boldog és eredményes éveket kívánok nektek, nyilván már ott, az eredeti helyen. Október 11-én találkozzunk vasárnap, vagy október 12-én hétfőn, jegyek online intime.hu, vagy a nem a játékszín, hanem a Művészetek Házának jegyzéstárában, aminek soha nem tudom a nyitvatartási idejét, hát ha ti igen, de ha nem, akkor zárom a nélkül.
2: Hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt, kedden, csütörtök délután. Kettőtől
3: a nyitvatartást azt meg lehet találni a honlapunkon.
1: Tehát még egyszer neked ne akart beadni, hogy a számokkal rosszul állsz.
2: Tudod, az úgy van, hogy sokkal jobban emlékszem régi dolgokra, mint tehát a hosszú távú memóriám az inkább működik, mint a most, elfelejtem, hogy tegnap mi történt, tehát nem...
1: Na jó, na akkor még egy utolsó kérdés így a végére. Régen jobb volt?
2: Igen, mert fiatalok voltunk.
1: Legyen.
2: Nem, más volt. Nem, ezt megint nem lehet egy párhuzamot, hogy jobb volt, vagy nem volt jobb. Régebb valamiért volt jó, és valamiért rossz volt, most valamiért jó, és eltelt az idő, ezért rossz.
1: Találkozzunk, hát ha beférek, október 11-én vasárnap, és köszönöm a beszélgetést.
3: Mi is köszönjük.
0: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le az 500 g-os piros szeletelt sajtra 14,99 baniért a Lidl Plus-szal, a piros almára 3,49 baniért kilogramonként, valamint 40% kedvezményre minden Colgate termékre a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Siegfried Murenschein kijelölt miniszterelnök hétfőn úgy vélekedett, hogy a PESZEDE jelenlegi vezetősége nem érdekelt a politikai válság megoldásában, amit szerinte az is jelez, hogy a párt még a kormányprogram megismerése és az érdemi párbeszéd megkezdése előtt döntött, nem támogatja a Murenschein kormányt. Siegfried Murenschein Facebook bejegyzésében úgy fogalmaz, hogy a PESZEDE választás előtt áll, vagy támogatja kormányát, és ezzel elősegíti a politikai válság lezárását, vagy elutasítja azt és meghosszabbítja a válságot. A kijelölt miniszterelnök rámutatott, a készülő programjának végső célja a romániai lakosság életszínvonalának hosszú távú és fenntartható emelése, ami szerinte a PESZEDE-nek is érdeke lenne. A programban szerepel továbbá az állami vállalatok átalakítása, hogy azok a lakosság javát szolgálják és ne pártalapon osztogatott állások finanszírozására fordítsák a közpénzt. Murenschein ugyanakkor erős és hatékony közigazgatást, európai színvonalú közszolgáltatásokat, valamint kiszámítható világos szabályokon alapuló kormányzást ígért. A készülő kormányprogram kiemelt pontjai között említette továbbá a közpénzek felelős felhasználását, az ország biztonságának erősítését és Románia európai érdekérvényesítő képességének a javítását. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a Romániában. A szenátus 84 igen, 18 nem szavazattal és 4 tartózkodással fogadta el az erről szóló törvénytervezetet. Az egyenruha modelljét az iskola igazgató tanácsa határozná meg a szülők jóváhagyásával. A beszerzés költségeit részben vagy egészben a helyi és megyei önkormányzatok fedezhetnék a családok jövedelme alapján. A tervezetet a képviselőháznak is meg kell szavaznia. Legalább 3 munkanap pótszabadság járhat a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottaknak Romániában. A szenátus 86 szavazattal 22 tartózkodás mellett fogadta el a munkatörvénykönyv módosítását. A PESZEDE, az RMDSZ és az USZERE képviselői által benyújtott tervezet szerint a plusz szabadság az egyszülős családok többletterheit enyhíteni. A végső döntést a képviselőház hozza meg. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett helyenként borongós, illetve napos időszakok váltják egymást. Délutántól valamelyest megvastagszik a gomoly felhőzet, és átvonuló záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Csíkszeredában jelenleg 7 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 5 fokra tehető, a csúcsérték 15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

Kellemes délelőttöt kívánok mindannyiuknak, 10 óra múlt 3 perccel, jobb most bent, kellemesebb legalábbis a hangulat, nem más érdekint, kicsit ilyen barátságtalan arcát mutatja a szeptember. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbja is sorakoznak továbbra is itt a Kotyogóban. Én Günther Otto vagyok, ha kedvük van, tartsanak velem!

0: elkezdődött az akciók Dede mániája a Dede Mánban. Nálunk most a három lépcsős acéllétra csak 89, valamint a négy polcos galvanizált fém tárolópolc csak 64,90 bané. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dede Mán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

0: Temper City és a Self-Aware, amely még mindig nagyon jól teljesít a különböző slágerlistákon. 4:11 múlt 2 perccel, fülig zenék között most az olvasmányokról beszélünk. Olvasni ugyanis jó, ezt mindenki tudja. Karban tartja az agyunkat, mondjuk fejleszti az képzelőerőnket és a kreativitásunkat, nem mellesleg pedig szórakoztat vagy tanít, annak függvényében milyen fajra vagy milyen műfajra szavazunk. A közösségi média és az internet korában azonban mégsem forgatunk annyi könyvet, mint amennyit érdemes lenne. Ezért aztán változatos eszközökkel igyekeznek a világban népszerűsíteni az olvasást. Könyvtárak és iskolák izgalmas foglalkozásokat, író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat szerveznek, antikváriumok és könyvesboltok időszaki akciókat hirdetnek. Szingapurban például egyszerűen csak fizetnek azért, hogy végre valahára olvassál. A dél-kelet-ázsiai országban 5 éves programot hirdettek, amelynek lényege, hogy a helyiek egy kormányzati üzemeltetésű weboldalon listázhatják, hány percet töltöttek olvasással, cserébe pedig kisebb összegeket kapnak. Az ötletgazdák abban bíznak, hogy ez a játékos ösztönzés sikerrel jár, és a doomscrolling helyett az emberek a könyvek fele fordulnak. Ahogy mondják, már a rövid szövegek segítenek informálódni, a hosszúak erősítik a koncentrációt, a kritikus gondolkodást és a képzeletet. Meggazdagodni azért senki nem fog ebből, 15 percért cserébe 20 virtuális érmét zsebelnek be a résztvevők, és 1000 érmét válthatnak be egy szingapúri dollárra, ami úgy, hát körülbelül 250 forintnak felel meg. Naponta azonban csak egy ilyen etapot rögzíthetnek a rendszerben. Szóval ez az egész egyáltalán nem a pénzről szól, inkább csak egy jó pofa módszer. Ösztönzőleg nem az összegek hatnak majd, hanem maga a rendszer, hogy valamit gyűjtögetnek, amit aztán beválthatnak. De ha szeretnének, jótékonysági akcióhoz is csatlakozhatnak az olvasással töltött idő révén. Van nekem is egy ilyen jó kis applikációm, amivel gyakorlatilag naponta tudom rögzíteni, hogy hány percet olvastam, melyik oldaltól, melyik oldalig jutottam el, és azt is kijelzi a rendszer, mindez az ingyenes verzióban, hogy ezzel a tempóval körülbelül a kiválasztott könyv mikor fog kiolvasásra kerülni. Érdemes szétnézni ezek között az applikációk között is. Mondjuk, hogyha az ember nehezebben veszi rá magát, hogy naponta legalább 30 percet töltsön olvasással, akkor ha bevezet az életébe egy ilyen jó kis rendszert, ez már egy kicsit megkönnyíti az életét, amikor tudja, hogy hoppá, a mai 30 percem még nincs meg.
1: Fanek Rádió, Fülig Zene!

Ismerősnek tűnhet a hang, ami az Imael Angel Bad Times-ban hallható. Nos, egy magyar nő, Gangó Bernadett áll az Imael Angel név mögött, és egy olyan zenei projektet épít, amelyben a mesterséges intelligencia fontos szerepet kap. Bernadett saját ötleteiből, szövegeiből indul ki, az AI pedig segít ezekből kész dalokat létrehozni. Így született többek között az imént hallott Bad Times is, amely 2026 márciusában jelent meg. A történet azonban itt válik igazán érdekessé, az Imael Angel projektre felfigyelt Hugel és az I'm Moving to the Sun című dalból már Ultra 4 közreműködésével készült nemzetközi dance felvétel, vagyis egy magyar alkotó AI segítségével készített zenéje egészen a nemzetközi klub szintérig jutott, és még mindig nagyon fut.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene, mozi, koncert, vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM Rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda Jenső pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérő programok várnak. Közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Emergency.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Őrizetbe vették Călin Georgescu-t, az egykori román elnök jelölt ellen csalás gyanúja miatt nyomoznak. Az orosz barát politikust, aki a 2024-es elnökválasztás idején került először címlapokra, azzal gyanúsítják, hogy társaival megtévesztette egy román üzletembert. Elhitették vele, hogy készpénzért cserébe akár 15 millió eurónyi külföldi banki finanszírozáshoz juthat. A sértettől 1 millió 100 ezer eurót csaltak ki. Ebből az összegből Georgescu államfő választási kampányát finanszírozták. A volt államfő jelölt ellen már két másik eljárás is zajlik. Az egyikben azzal vádolják, hogy a román alkotmányos rend ellen cselekedett, a másikban pedig azzal, hogy fasiszta ideológiát népszerűsít. Az RNDS folytatja az egyeztetéseket elsősorban a Penelével és az Uszerével, jelentette ki Kelemen Unor szövetségi elnök. A politikai alakulatok választ várnak Siegfried Murashantól, többek között az adópolitikával, az állami költségvetéssel, a támogatásra szoruló emberek helyzetével, a gazdaságfejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre. Ha arra a következtetésre jutnak, hogy semmiképpen sem biztosítható a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat, pártjának mérlegelnie kell, van-e értelme folytatni a tárgyalásokat, és 160-170 támogató szavazattal a parlament elé vinni a kabinetet, vagy a politikai válság további elmélyítésének elkerülése érdekében inkább azt javasolják Murashannak, adja vissza a kormány alakítási megbízását. Az RNDS elnöke hangsúlyozta, nem tartaná célszerűnek úgy a parlament elé vinni a kormányt, hogy előreláthatóan nincs meg a beiktatáshoz szükséges számú szavazat. Az Uszere továbbra is egy Penele Uszere RNDS kormány megalakítását támogatja. A párt szenátusi frakció vezetője Szoring Györgye Sípos szerint a leggyorsabb megoldás az lenne, ha a jelenlegi miniszterek folytatnák a munkát, és csak a megüresedett tárcák élére neveznének ki új vezetőket. Adóemelés nem szerepelhet a kormány programban. Az RMDS támogatja a Murashan kabinetet, de Táncos Barna ügyvivő kormányfő helyettes szerint visszavonja támogatását, ha a kormány parlamenti többségét az AUR vagy az SOS Románia szavazatai biztosítják. Az AUR továbbra is előrehozott választásokat sürget. A párt szóvivője Stefanica Aframescu elmondta, nem szavaznak meg olyan kormányt, amelyben nem vesznek részt, és amelynek programjába sincs beleszólásuk. A Penele, az Uszere és az RMDS együtt 169 parlamenti szavazattal rendelkezik, vagyis 64 voks hiányzik a kormány beiktatásához szükséges többséghez. Nem zárja ki egy Peszede AUR kormány lehetőségét 2028-ig Szorin Grindánó, a Peszede elnöke. A politikus úgy fogalmazott, ehhez az AUR-nak is akarnia kell a kormányzást, miközben George Simion jelenleg előrehozott választásokat szeretne. Grindánó szerint egy Peszede AUR kormányról csak akkor lehet beszélni, ha megbukik a Siegfried Murashan vezette kormányalakítási kísérlet. Románia egyre közelebb, miközben George Simion jelenleg előrehozott választásokat szeretne. Grindánó szerint egy Peszede AUR kormányról csak akkor lehet beszélni, ha megbukik a Siegfried Murashan vezette kormányalakítási kísérlet. Románia egyre közelebb kerül a befektetésre nem olyan

0: és kiszámíthatósága és az államháztartási kiigazítás végrehajthatósága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt borongós és a továbbiakban is szeles időjárás. Csíkszeredában 9 fokot mérnek, a reális hőérzet 7 fokra tehető. A csúcsérték a mai napon 15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 11 óra múlt 5 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. 50 felett sokan kezdenek aggódni, ha néha elfelejtenek egy nevet, vagy bemennek egy szobába, és már nem igazán emlékeznek, hogy miért indultak el. Kutatások szerint azonban van egy egyszerű szellemi kihívás, ami több agyi képességet is megmozgat, és ez nem más, mint egy idegen nyelv tanulása. Többek között erről is szó lesz a mai kotyogó utolsó órájában. Number one hit music station.

0: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a kádda mosdó és szekrényszett csak 529 lej csomagonként, valamint a Cseresit CS 25 szaniter szilikon átlátszó fehér vagy többféle színben már 18 lej 99 banitól kapható tubusonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

Hatályba lépett az uniós vámügyi reformról szóló múlt héten jóváhagyott rendelet, amelynek következtében tovább csökkenhet a kínai webshopok versenyelőnye. A reform a július óta életben lévő, az unión kívülről érkező, kisértékű csomagokra rakódó, egységesen 3 eurós vámot egészíti ki. Emellé most már előírják, hogy az uniós hatóságok vessenek ki kezelési költséget is ezekre a kis csomagokra, hogy a befolyt összegből fedezzék az adminisztrációs költségeket. A kezelési költség fix díj lesz, a mértékét később állapítják meg, novembertől pedig már alkalmazni kell.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
3: Reklámot hallottak.

0: köztudomására kell hoznom szeptember 22-én, azaz ma este 7 órától ismét látható a Csíki moziban az Odüsszej a magyar szinkronnal. Van egy páros belépőm is, és indítom a játékot. Aki szeretné megnyerni, figyeljen!
1: Mondd el, mire emlékszel?
2: Feleségre. Fiúra.
1: És még mire?
2: Megnyertük a háborút. Segíts hazamennem.
3: Christopher Nolan filmje.
4: Ez egy ház, amely a gazdáját várja. Válasz engem, férjül.
5: Itak a királya visszatér.
4: Nem tér vissza. Mit tenne, ha visszatérne és látná, hogy kérőkkel teli a háza? Oly apa után sóvárogsz, kit nem is ismertél, mint valami nyafogó fattyú. Kivigyázz asszonyodra s fiadra.
2: Látod?
4: Atyám haza fog jönni. Bosszút hozol.
2: Mindent hozok.
6: Gyerünk!
3: Júliusban.
4: Az embereit mind holtan akarom.
2: Még megmenthetem őket.
1: Olyan férfi vagy, aki kezébe veszi sorsát. De ezt nem irányítod.
5: Annak a világnak vége.
2: Senki sem állhat közém és az otthon közé. Még az istenek sem.
6: Tartsd egyenesen!
3: Odüsszeia.
0: Senki sem állhat ön és a nyeremények közé, ehhez viszont nekem helyes választ kell küldeni, méghozzá SMS-ben. Tény és való, hogy az Odüsszeiával Christopher Nolan ismét monumentálisat alkotott, ehhez viszont kellenek a jobbnál jobb színészek, akik részt vettek a munkában. 0724-860-000, kérem legalább három színész nevét, aki az Odüsszeiában látható, és őket természetesen ma este ismét lehet látni a Csíki moziban, este 7 órától ismét vetíték Christopher Nolan magyar szinkronos verziójú Odüsszeiáját. Kik szerepelnek a filmben? Kérem legalább

0: Nincsen ebben semmi varázslat, sőt, tudományosan is be van bizonyítva. Érdemes megpróbálkozni vele. 50 felett sokan kezdenek aggódni, ha néha elfelejtenek egy nevet, vagy bemennek egy szobába, és már nem emlékeznek, hogy tulajdonképpen miért is indultak oda. Kutatások szerint azonban van egy egyszerű szellemi kihívás, ami több agyi képességet is megmozgat, és ez nem varázslat, ez egy idegen nyelv tanulása. Egy új nyelven sajátításakor nem csak szavakat kell megjegyeznünk, hanem figyelnünk kell a hangokra, elő kell hívnunk a megfelelő kifejezéseket, mondatokat kell alkotnunk, és folyamatosan váltanunk kell az anyanyelvünk és az új nyelv között. Ez egyszerre dolgoztatja a memóriát, a figyelmet, valamint a mentális rugalmasságot. Egy kutatásban már egy egyhetes intenzív nyelvtanfolyam után javulást tapasztaltak a résztvevők figyelmi váltásában, életkortól függetlenül. A szakértők szerint 50, 60, sőt 70 év felett sem késő elkezdeni egy új nyelvet tanulni. Fontos ugyanakkor, hogy a nyelvtanulás nem előzi meg bizonyítottan az Alzheimer-kor kialakulását, inkább egy olyan rendszeres, kihívást jelentő tevékenység, amely hozzájárulhat az agy kognitív tartalékainak megőrzéséhez, és napi 10-20 perc gyakorlás is jó kezdet lehet.
1: A zenei változatosságra vágysz.
2: Jó

zajlik a játék, aminek hamarosan kitesszük a pontot a végére. A ma esti előadást egészen pontosan a 7 órától kezdődő vetítésre tudok felajánlani páros belépőt az Odüsszeia film megtekintésére. 0724 860 000. Van még egy dalnyi idő, és utána sorsolunk. Soroljon fel legalább 3-at az Odüsszeia színészei közül.

körül, még annó 2009-ben jelent meg a dal. 6 perc maradt hátra déli 12 óráig, gyorsan még a harangszó előtt kell kerítenünk egy nyertest. Ma este 7 órától a Csíki moziban ismét vetítik Christopher Nolan Odüsszeia című nagy filmjét, tele sztárokkal, közülük kellett legalább háromnak a nevét megemlíteni, lehetett küldeni Matt Damon, ugye a főszereplőt, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya, Elliot Page, John Bernthal, és így tovább, nem sorolom fel az összeset, egy a lényeg, hogy a helyesnek vélt válaszban benne legyen legalább három, ugyanis hármat kértem, három színész nevét kellett nekem megírni mostanáig. Stopp! 333! Van egy nyertes, gratulálok! Két személyre szól a belépő a ma esti vetítésre 7 órától, és természetesen ezúttal magyar szinkronnal láthatják Christopher Nolan Odüsszeia című filmét a Csíki moziban. Jó szórakozást!

0: Még ma este nem, de holnap reggel már ismét találkozhatunk. 2 perc maradt hátra déli 12 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Én Günther Otto vagyok, búcsúzom a kotyogóból, remélem, hogy kellemes és tartalmasan telik majd a napjuk, és találkozunk holnap reggel.
1: Minden sláger, nálunk szól. Egykori nagy kedvencek,

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Őrizetbe vették Călin Georgescu-t, az egykori román elnök jelölt ellen csalás gyanúja miatt nyomoznak. Az orosz barát politikust, aki a 2024-es elnökválasztás idején került először címlapokra, azzal gyanúsítják, hogy társaival megtévesztette egy román üzletembert. Elhitették vele, hogy készpénzért cserébe akár 15 millió eurónyi külföldi banki finanszírozáshoz juthat. A sértettől 1 millió 100 ezer eurót csaltak ki. Ebből az összegből Georgescu államfő választási kampányát finanszírozták. A volt államfő jelölt ellen már két másik eljárás is zajlik. Az egyikben azzal vádolják, hogy a román alkotmányos rend ellen cselekedett, a másikban pedig azzal, hogy fasiszta ideológiát népszerűsít. Az RNDS folytatja az egyeztetéseket elsősorban a PNL-ével és az USZER-ével, jelentette ki Kelemen Unor szövetségi elnök. A politikai alakulatok választ várnak Siegfried Murechantól, többek között az adópolitikával, az állami költségvetéssel, a támogatásra szoruló emberek helyzetével, a gazdaságfejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre. Ha arra a következtetésre jutnak, hogy semmiképpen sem biztosítható a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat, pártjának mérlegelnie kell, van-e értelme folytatni a tárgyalásokat, és 160-170 támogató szavazattal a parlament elé vinni a kabinetet, vagy a politikai válság további elmélyítésének elkerülése érdekében inkább azt javasolják Murechantnak, adja vissza a kormány alakítási megbízását. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, nem tartaná célszerűnek úgy a parlament elé vinni a kormányt, hogy előreláthatóan nincs meg a beiktatáshoz szükséges számú szavazat. Az USZERE továbbra is egy PNL USZERE RMDSZ kormány megalakítását támogatja. A párt szenátusi frakció vezetője Szoring Györgye Sípos szerint a leggyorsabb megoldás az lenne, ha a jelenlegi miniszterek folytatnák a munkát, és csak a megüresedett tárcák élére neveznének ki új vezetőket. Adóemelés nem szerepelhet a kormányprogramban. Az RMDSZ támogatja a Murechant kabinetet, de Táncos Barna ügyvivő kormányfő helyettes szerint visszavonja támogatását, ha a kormány parlamenti többségét az AUR vagy az SOS Románia szavazatai biztosítják. Az AUR továbbra is előrehozott választásokat sürget. A párt szóvivője Stefanica Aframescu elmondta, nem szavaznak meg olyan kormányt, amelyben nem vesznek részt, és amelynek programjába sincs beleszólásuk. A PNL, az USZERE és az RMDSZ együtt 169 parlamenti szavazattal rendelkezik, vagyis 64 voks hiányzik a kormány beiktatásához szükséges többséghez. Nem zárja ki egy PESZEDE AUR kormány lehetőségét 2028-ig Szoring Grindánó, a PESZEDE elnöke. A politikus úgy fogalmazott, ehhez az AUR-nak is akarnia kell a kormányzást, miközben George Simion jelenleg előrehozott választásokat szeretne. Grindánó szerint egy PESZEDE AUR kormányról csak akkor lehet beszélni, ha megbukik a Siegfried Murechant vezette kormányalakítási kísérlet. Románia egyre közelebb kerül a befektetésre nem ajánlott úgynevezett junk kategóriához, ha elhúzódik a politikai válság, figyelmeztet a Fitch Ratings egyik elemzője a Bloombergben. A szakember szerint minél tovább marad működőképes kormány nélkül Románia, annál nagyobb kérdéseket vet fel az ország fiskális kiszámíthatósága és az államhoz háztartási kiigazítás végrehajthatósága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt borongós és a továbbiakban is szeles időjárás. Csíkszeredában 9 fokot mérnek, a reális hőérzet 7 fokra tehető. A csúcsérték a mai napon 15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Fültől fülig.
0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülix zene.
2: Fun FM Rádió.
3: If you ask a stupid question,

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: nálunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Őrizetbe vették Kalin Georgescu-t, az egykori román elnök jelölt ellen csalás gyanúja miatt nyomoznak. Az orosz barát politikust, aki a 2024-es elnökválasztás idején került először címlapokra, azzal gyanúsítják, hogy társaival megtévesztette egy román üzletembert. Elhitették vele, hogy készpénzért cserébe akár 15 millió eurónyi külföldi banki finanszírozáshoz juthat. A sértettől 1 millió 100 ezer eurót csaltak ki. Ebből az összegből Georgescu államfő választási kampányát finanszírozták. A volt államfő jelölt ellen már két másik eljárás is zajlik. Az egyikben azzal vádolják, hogy a román alkotmányos rend ellen cselekedett, a másikban pedig azzal, hogy fasiszta ideológiát népszerűsít. Az RNDS folytatja az egyeztetéseket elsősorban a Penelével és az Uszerével, jelentette ki Kelemen Unor szövetségi elnök. A politikai alakulatok választ várnak Siegfried Murashantól, többek között az adópolitikával, az állami költségvetéssel, a támogatásra szoruló emberek helyzetével, a gazdaságfejlesztéssel és a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre. Ha arra a következtetésre jutnak, hogy semmiképpen sem biztosítható a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat, pártjának mérlegelnie kell, van-e értelme folytatni a tárgyalásokat, és 160-170 támogató szavazattal a parlament elé vinni a kabinetet, vagy a politikai válság további elmélyítésének elkerülése érdekében inkább azt javasolják Murashannak, adja vissza a kormány alakítási megbízását. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, nem tartaná célszerűnek úgy a parlament elé vinni a kormányt, hogy előreláthatóan nincs meg a beiktatáshoz szükséges számú szavazat. Az Uszere továbbra is egy Penele Uszere RMDSZ kormány megalakítását támogatja. A párt szenátusi frakció vezetője Szoring Györgye Sípos szerint a leggyorsabb megoldás az lenne, ha a jelenlegi miniszterek folytatnák a munkát, és csak a megüresedett tárcák élére neveznének ki új vezetőket. Adóemelés nem szerepelhet a kormányprogramban. Az RMDSZ támogatja a Murashan kabinetet, de Táncos Barna ügyvivő kormányfő helyettes szerint visszavonja támogatását, ha a kormány parlamenti többségét az AUR vagy az SOS Románia szavazatai biztosítják. Az AUR továbbra is előrehozott választásokat sürget. A párt szóvivője Stefanica Aframenszkó elmondta, nem szavaznak meg olyan kormányt, amelyben nem vesznek részt, és amelynek programjába sincs beleszólásuk. A Penele, az Uszere és az RMDSZ együtt 169 parlamenti szavazattal rendelkezik, vagyis 64 voks hiányzik a kormány beiktatásához szükséges többséghez. Nem zárja ki egy PESZEDE AUR kormány lehetőségét 2028-ig Szoring Grindánó, a PESZEDE elnöke. A politikus úgy fogalmazott, ehhez az AUR-nak is akarnia kell a kormányzást, miközben George Simion jelenleg előrehozott választásokat szeretne. Grindánó szerint egy PESZEDE AUR kormányról csak akkor lehet beszélni, ha megbukik a Siegfried Murashan vezette kormányalakítási kísérlet. Románia egyre közelebb kerül a befektetésre nem ajánlott úgynevezett junk kategóriához, ha elhúzódik a politikai válság, figyelmeztet a Fitch Ratings egyik elemzője a Bloombergben. A szakember szerint minél tovább marad működőképes kormány nélkül Románia, annál nagyobb kérdéseket vet fel az ország fiskális kiszámíthatósága és az államháztartási kiigazítás végrehajthatósága. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt borongós és a továbbiakban is szeles időjárás. Csíkszeredában 9 fokot mérnek, a reális hőérzet 7 fokra tehető. A csúcsérték a mai napon 15 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérő programok várnak. Közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nehézkesen haladnak a tárgyalások egy stabil parlamenti többség kialakításáról, amely támogatná a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murean kormányát. A pártok közötti jelentős véleménykülönbségek ellenére Siegfried Murean úgy döntött, a parlament elé áll a kormányprogrammal és a miniszterjelöltek névsorával, úgyis, ha addig nem sikerül megszereznie a beiktatásához szükséges szavazatokat. Murean több okból is fontosnak tartja a parlamenti szavazást. Egyrészt szerinte így a választók megismerhetik a kormány terveit, köztük a közigazgatás reformját, a központi és helyi közigazgatás hatékonyabb átételét, valamint az állami vállalatok átszervezését. Másrészt a szavazás megmutatja, hogyan voksolnak az egyes képviselők és parlamenti frakciók. Murean szerint mindez az alkotmány és az államfő iránti tisztelet miatt is fontos. Továbbra is kihívást jelenthet Románia téli energiaellátása annak ellenére, hogy folyamatosan bővül a megújuló energiatermelés. A naperőműve kapacitása már megközelíti a 4000 megawattot, a háztartási és ipari napelemes rendszerekkel együtt több mint 7000 megawattnyi kapacitás működik. A Romániai Intelligens Energia Egyesület friss elemzése szerint a rendszer egyik legfontosabb kockázatát nem feltétlenül az éves energiatermelés hiánya, hanem a megfelelő időpontban rendelkezésre álló, biztos termelő kapacitás hiánya jelenti. Az egyesület szerint a kritikus időszakot a hideg, a szélcsendes téli napok jelentetik, amikor a nap- és szélerőművek termelése visszaesik, miközben nő a fogyasztás. Az ellátásban ezért fontos szerep jut az atom- és vízi energiának, valamint az importnak, ennek azonban az ára nem feltétlenül alacsony. A megszokottnál jóval alacsonyabb gázkészletekkel várja a téli szezont Európa. Az unió földgáztárolóinak átlagos telítettsége 69% körül mozog, ami elmarad az elmúlt 5 évben ilyenkor tapasztalt 85-88%-os átlagtól. A lassabb feltöltési ütem hátterében a közel-keletről érkező cseppfolyósított földgázszállítmányok akadázása, a nyári hőhullámok miatti magasabb fogyasztás, valamint a kedvezőtlen piaci árak állnak, amelyek nem ösztönzik a kereskedőket a drága gáz betárolására. A Romániában található tárolók telítettsége jelenleg 76% feletti szinten áll. Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 19-ig érvényes előrejelzése szerint az előttünk álló időszak hűvösebben indul az ilyenkor megszokottnál az egész országban. A következő hetekben azonban fokozatos felmelegedésre lehet számítani. Az átlag hőmérséklet a periódus végére az ilyenkor megszokott értékek felett alakul, a csapadék mennyiség pedig fokozatosan visszatér a sokévi átlaghoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett, a javarészt borongós, a későbbiekben akár csapadékos időjárás, gyenge zápor átvonulásokra lehet számítani. 11 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredából, a reális hőérzet 9 fokra tehető, a csúcsérték 14 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámon.

0: Kon lehet 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
1: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nehézkesen haladnak a tárgyalások egy stabil parlamenti többség kialakításáról, amely támogatná a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murean kormányát. A pártok közötti jelentős véleménykülönbségek ellenére Siegfried Murean úgy döntött, a parlament elé áll a kormányprogrammal és a miniszterjelöltek névsorával, úgyis, ha addig nem sikerül megszereznie a beiktatásához szükséges szavazatokat. Murean több okból is fontosnak tartja a parlamenti szavazást. Egyrészt szerinte így a választók megismerhetik a kormány terveit, köztük a közigazgatás reformját, a központi és helyi közigazgatás hatékonyabb átételét, valamint az állami vállalatok átszervezését. Másrészt a szavazás megmutatja, hogyan voksolnak az egyes képviselők és parlamenti frakciók. Murean szerint mindez az alkotmány és az államfő iránti tisztelet miatt is fontos. Továbbra is kihívást jelenthet Románia téli energiaellátása annak ellenére, hogy folyamatosan bővül a megújuló energiatermelés. A naperőműve kapacitása már megközelíti a 4000 megawattot, a háztartási és ipari napelemes rendszerekkel együtt több mint 7000 megawattnyi kapacitás működik. A Romániai Intelligens Energia Egyesület friss elemzése szerint a rendszer egyik legfontosabb kockázatát nem feltétlenül az éves energiatermelés hiánya, hanem a megfelelő időpontban rendelkezésre álló, biztos termelő kapacitás hiánya jelenti. Az egyesület szerint a kritikus időszakot a hideg, a szélcsendes téli napok jelentetik, amikor a nap- és szélerőművek termelése visszaesik, miközben nő a fogyasztás. Az ellátásban ezért fontos szerep jut az atom- és vízi energiának, valamint az importnak, ennek azonban az ára nem feltétlenül alacsony. A megszokottnál jóval alacsonyabb gázkészletekkel várja a téli szezont Európa. Az unió földgáztárolóinak átlagos telítettsége 69% körül mozog, ami elmarad az elmúlt 5 évben ilyenkor tapasztalt 85-88%-os átlagtól. A lassabb feltöltési ütem hátterében a közel-keletről érkező cseppfolyósított földgázszállítmányok akadázása, a nyári hőhullámok miatti magasabb fogyasztás, valamint a kedvezőtlen piaci árak állnak, amelyek nem ösztönzik a kereskedőket a drága gáz betárolására. A Romániában található tárolók telítettsége jelenleg 76% feletti szinten áll. Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 19-éig érvényes előrejelzése szerint az előttünk álló időszak hűvösebben indul az ilyenkor megszokottnál az egész országban. A következő hetekben azonban fokozatos felmelegedésre lehet számítani. Az átlag hőmérséklet a periódus végére az ilyenkor megszokott értékek felett alakul, a csapadék mennyiség pedig fokozatosan visszatér a sokévi átlaghoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint marad továbbra is a borongós, a későbbiekben csapadékos időjárás, az esti órákban záporok is kialakulhatnak a térségben. 12 Celsius fokot vérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet 10 fokra tehető. A holnapi nap folyamán többnyire borús, borongós és csapadékos időjárással lehet számolni, tovább csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek, és csapadékossá válik az időjárás. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra süllyed, napközben a csúcsérték 12 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai sárga hagyma kilója 1 lej 79 bani a Lidl Plusszal, és a kezeletlen héjú citrom 500 g-os kiszerelésben 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri. Ha friss húsról van szó, a Lidlnél tudod, hogy igazán megéri. A húst nagy gondossággal csomagoljuk, a te igényeidhez igazodva adagoljuk, te választod ki a megfelelő mennyiséget, és kedvező áron élvezheted a frissességet.
1: Ezért bízom benne, mert a Lidltől van.
0: A Lidlnél a cson nélküli sert és nyakkaraj 100 g-onként 1 lej 99 bani a Lidl Plusszal, valamint a zsigerelt tengeri sügér 100 g-onként 4 lej 49 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napi

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra. Arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak. Közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nehézkesen haladnak a tárgyalások egy stabil parlamenti többség kialakításáról, amely támogatná a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murean kormányát. A pártok közötti jelentős véleménykülönbségek ellenére Siegfried Murean úgy döntött, a parlament elé áll a kormányprogrammal és a miniszterjelöltek névsorával, úgyis, ha addig nem sikerül megszereznie a beiktatásához szükséges szavazatokat. Murean több okból is fontosnak tartja a parlamenti szavazást. Egyrészt szerinte így a választók megismerhetik a kormány terveit, köztük a közigazgatás reformját, a központi és helyi közigazgatás hatékony a bátételét, valamint az állami vállalatok átszervezését. Másrészt a szavazás megmutatja, hogyan voksolnak az egyes képviselők és parlamenti frakciók. Murean szerint mindez az alkotmány és az államfő iránti tisztelet miatt is fontos. Továbbra is kihívást jelenthet Románia téli energiaellátása annak ellenére, hogy folyamatosan bővül a megújuló energiatermelés. A naperőművek kapacitása már megközelíti a 4000 megawattot, a háztartási és ipari napelemes rendszerekkel együtt több mint 7000 megawattnyi kapacitás működik. A Romániai Intelligens Energia Egyesület friss elemzése szerint a rendszer egyik legfontosabb kockázatát nem feltétlenül az éves energiatermelés hiánya, hanem a megfelelő időpontban rendelkezésre álló, biztos termelő kapacitás hiánya jelenti. Az egyesület szerint a kritikus időszakot a hideg, a szélcsendes téli napok jelentetik, amikor a nap- és szélerőművek termelése visszaesik, miközben nő a fogyasztás. Az ellátásban ezért fontos szerep jut az atom- és vízi energiának, valamint az importnak, ennek azonban az ára nem feltétlenül alacsony. A megszokottnál jóval alacsonyabb gázkészletekkel várja a téli szezont Európa. Az unió földgáztárolóinak átlagos telítettsége 69% körül mozog, ami elmarad az elmúlt 5 évben ilyenkor tapasztalt 85-88%-os átlagtól. A lassabb feltöltési ütem hátterében a közel-keletről érkező cseppfolyósított földgázszállítmányok akadázása, a nyári hőhullámok miatti magasabb fogyasztás, valamint a kedvezőtlen piaci árak állnak, amelyek nem ösztönzik a kereskedőket a drága gáz betárolására. A Romániában található tárolók telítettsége jelenleg 76% feletti szinten áll. Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 19-éig érvényes előrejelzése szerint az előttünk álló időszak hűvösebben indul az ilyenkor megszokottnál az egész országban. A következő hetekben azonban fokozatos felmelegedésre lehet számítani. Az átlag hőmérséklet a periódus végére az ilyenkor megszokott értékek felett alakul, a csapadék mennyiség pedig fokozatosan visszatér a sokévi átlaghoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többnyire borús, borongós és csapadékos időjárással lehet számolni. Tovább csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek, a reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra süllyed, napközben a csúcsérték 12 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: Fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Reklámot hallottak.

Fültől fülig Fan FM. Én hosszám, még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6, Csíkszereda.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nehézkesen haladnak a tárgyalások egy stabil parlamenti többség kialakításáról, amely támogatná a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murean kormányát. A pártok közötti jelentős véleménykülönbségek ellenére Siegfried Murean úgy döntött, a parlament elé áll a kormányprogrammal és a miniszterjelöltek névsorával, úgyis, ha addig nem sikerül megszereznie a beiktatásához szükséges szavazatokat. Murean több okból is fontosnak tartja a parlamenti szavazást. Egyrészt szerinte így a választók megismerhetik a kormány terveit, köztük a közigazgatás reformját, a központi és helyi közigazgatás hatékonyabb átételét, valamint az állami vállalatok átszervezését. Másrészt a szavazás megmutatja, hogyan voksolnak az egyes képviselők és parlamenti frakciók. Murean szerint mindez az alkotmány és az államfő iránti tisztelet miatt is fontos. Továbbra is kihívást jelenthet Románia téli energiaellátása annak ellenére, hogy folyamatosan bővül a megújuló energiatermelés. A naperőművek kapacitása már megközelíti a 4000 megawattot, a háztartási és ipari napelemes rendszerekkel együtt több mint 7000 megawattnyi kapacitás működik. A Romániai Intelligens Energia Egyesület friss elemzése szerint a rendszer egyik legfontosabb kockázatát nem feltétlenül az éves energiatermelés hiánya, hanem a megfelelő időpontban rendelkezésre álló, biztos termelő kapacitás hiánya jelenti. Az egyesület szerint a kritikus időszakot a hideg, a szélcsendes téli napok jelentetik, amikor a nap- és szélerőművek termelése visszaesik, miközben nő a fogyasztás. Az ellátásban ezért fontos szerep jut az atom- és vízi energiának, valamint az importnak, ennek azonban az ára nem feltétlenül alacsony. A megszokottnál jóval alacsonyabb gázkészletekkel várja a téli szezont Európa. Az unió földgáztárolóinak átlagos telítettsége 69% körül mozog, ami elmarad az elmúlt 5 évben ilyenkor tapasztalt 85-88%-os átlagtól. A lassabb feltöltésű ütem hátterében a közel-keletről érkező cseppfolyósított földgázszállítmányok akadázása, a nyári hőhullámok miatti magasabb fogyasztás, valamint a kedvezőtlen piaci árak állnak, amelyek nem ösztönzik a kereskedőket a drága gáz betárolására. A Romániában található tárolók telítettsége jelenleg 76% feletti szinten áll. Az Országos Meteorológiai Szolgálat október 19-ig érvényes előrejelzése szerint az előttünk álló időszak hűvösebben indul az ilyenkor megszokottnál az egész országban. A következő hetekben azonban fokozatos felmelegedésre lehet számítani. Az átlag hőmérséklet a periódus végére az ilyenkor megszokott értékek felett alakul, a csapadék mennyiség pedig fokozatosan visszatér a sokévi átlaghoz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint többnyire borús, borongós és csapadékos időjárással lehet számolni. Tovább csökkennek az átlag hőmérsékleti értékek, a reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokra süllyed, napközben a csúcsérték 12 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

Fültől fülig, Fan FM, FM 87.6, Csíkszereda.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new singer.
0: Fun FM Rádió.
5: Fun FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Szeptember 23-a és 26-a között kerül sor Csíkszereda első pszichológiai témájú fesztiváljának idei, immár harmadik kiadására. A Lélekműhely Egyesület ezúttal 4 napos pszichószeredára várja az önismeret, a kapcsolatok és az emberi működés iránt érdeklődőket. A fesztivál mottója a tükröződések. Arra hív, hogy egy kicsit más szemmel nézzünk önmagunkra és egymásra, arra, hogy mit látunk a tükörben, mit mutatunk a világnak és mit látunk meg egymásban. Izgalmas előadások, interaktív műhelymunkák, beszélgetések és különleges kulturális kísérőprogramok várnak, közérthetően tabuk nélkül és nem csak szakmabelieknek. A teljes programért és a jegyekért keresd a Lélekműhely Egyesület Facebook oldalát.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülig Zene. You shot me.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Meghalok, várj-e a fejed. Nudiszkó
1: egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája. Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
0: Fun FM. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Csíkszereda. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fan

0: Fültől fülig. Fun FM. FM 87.6. Csíkszereda.
1: Walking alone and the shores are longing. I miss your footprints next to mine.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: hit music station.
1: Station. 90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Főleg zene. Fun FM.
1: Látni akartam a valóságot, látni a csípős pillantásod, amit eddig nem tettem, azt megteszem, de vele.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Van FM Rádió, fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
4: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
5: Fülig zene.

0: Fall in love. A zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fan FM.
0: Fülig zene.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fun FM.
2: Cover my tracks, I can't bear.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fülig zene.

0: Mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: zene. Fan FM.

Fűtől fülig, Fan FM.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.